0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Thank you, DJ.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Újabb turbina termelt Pakson. Államfőt választ a parlament. Rekord alacsony szinten lehet több folyóvízállása. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Bővül a termelés, újra működik a paksi atomerőmű második blokkjának hármas turbinája. Tegnap reggel a Duna vízszintje 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt a helyszínen jelenleg eddig csak egyetlen turbina üzemelt. Érvényesen jelölték államfőnek Baka Andrást, ezt állapította meg az Országgyűlés Házbizottsága. A szabályok szerint ezután a parlamentnek kell voksolnia a köztársasági elnök személyéről. Ez ma délután megtörténik. Várhatóan 15 órakor már eredményt is tudnak hirdetni. Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi, bírói tapasztalattal rendelkezik. 1990 és 98 között az Államigazgatási Főiskola főigazgatója volt. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként szolgált, majd 2009-ben az Országgyűlés a legfelsőbb bíróság elnökévé választotta. Rekord alacsony szinten lehet hamarosan több folyóvízállás a Horvátországban, például a Dunái és a Drávái. Utóbbinál az alacsony vízállás miatt nagy homokpadok kerültek a felszínre, ezek elzárják a hajózó utat, így a hajók nem tudnak bejutni Eszékre. Az Orljava vízállása mindössze 3 cm, és a folyó a következő napokban akár teljesen ki is száradhat. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz idő miatt kevesebb helyen találnak vizet, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Itt elsősorban a lakókörnyezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami sekélyebb. Ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
2: Marad a kánikula, sok napsütésre, száraz időre számíthatunk. 36-37 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap általában napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Egy hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon. Erős lökések kísérik majd a szelet. Mérséklődik a hőség, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, mindössze 32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

árt csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára vármi jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Segítsünk a madarakon. Jótékonysági kertmozi. Hálózatot tisztít a Zalavíz. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 11-e van kedd. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. Tehát madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
2: Újra megtelt a nézőtér a pénteki zalaegerszegi kertmozi vetítésén, ahol a Szenvedélyes nők című filmet láthatták az érdeklődők. A film nem csak kikapcsolódást nyújtott, hanem jótékonysági célt is szolgált. Bár ingyenes volt a részvétel, de egy becsületkasszát is kihelyeztek a szervezők, amelyben a Liszt Ferenc Általános Iskola diáknapjára gyűjtöttek adományokat. A becsületkassza a korábbi kertmozi alatt is kint volt, amikor a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet nézhette meg a közönség. A két alkalom alatt összesen 265 ezer forint gyűlt össze, írja az Egerszegi Hírek. Nem lesz víz holnap Lakhegyen 8 és 18 óra között. Az ivóvízhálózatot tisztítják a Zalavíz ZRT szakemberei, ezért várható vízhiány a Petőfi, a Rákóczi és az Arany János utcában. Ezt közölte a szolgáltató a közösségi oldalán. A posztjuk szerint az érintett lakosoknak lajtos kocsikból biztosítják a vizet. Egy kocsi a Petőfi utca és Arany János utca sarkán, egy pedig a Petőfi és a Hegy utca kereszteződésénél parkol majd. A Zalavíz ZRT tájékoztatása szerint ma és csütörtökön pedig a víztárolót tisztítják Zalaszentlóton. Ezért az ehhez a tárolóhoz tartozó településeken átmeneti vízhiány és vízminőségváltozás, illetve nyomáscsökkenés is előfordulhat. Pénteken pedig a Nagykapornaki közös önkormányzathoz tartozó településeken élők számíthatnak ugyanerre. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal év végéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linz Meyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
4: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép, ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
2: Teljesen új járdát építenek a Toposháza utcában, az utca elejétől egészen a végén lévő buszmegállóig, számolt be róla a Zalaegerszegi Televízió. A meglévő járda már balesetveszélyessé vált, ezért a lakosság kérésére döntöttek a 140 méteres szakasz teljes rekonstrukciója mellett. A beruházást az önkormányzat saját forrásból finanszírozza. A kivitelezés várhatóan augusztus végéig tart. A városrészben további fejlesztések várhatók. A játszótérre például új növényeket ültetnének. Bazitán az elmúlt években már több járda szakasz megújult. A templom előtti járdát néhány éve, míg a templom utáni hosszabb szakaszt tavaly korszerűsítették. Két kategóriában is vissza nem térítendő támogatást kapott Letenye a Magyar Falu program keretében. Ezt jelentette be a város polgármestere a közösségi oldalán. Vida László posztja szerint az egyik támogatásból a polgármesteri hivatal udvarában található parkoló újul meg. A másikból pedig egy olyan gépet szereznek be, ami a közterületek és zöld felületek hatékonyabb és rendszeres karbantartását segíti majd. Nem csak Letenye, hanem Zallalövő önkormányzata is kapott támogatást a Magyar Falu programban. Csak nem 6 millió forintot nyertek, a pénzt pedig a Petőfi utcai járda egy részére fordítja a település. Írja az AOL. A beruházás során elbontják a mostani elhasználódott járdát, és egy teljesen újat alakítanak ki a helyén. A házi állatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
5: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt főguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, elmegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvíz biztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segítve, hogy frissek és üdék maradjanak.
2: Új óvoda épül Zalaegerszegen a Bazitai város részben. A korábbi épület falai megsüllyedtek, ezért azt lebontották és egy újat alakítanak ki a helyén. Ezt mondta az AOL-nak a helyszíni bejáráson Szilasi Gábor, önkormányzati képviselő. Hozzátette azt is, hogy a beruházást TOP Plus támogatásból valósítja meg Zalaegerszeg önkormányzata. Az új intézmény egycsoportos oviként működik majd. Emellett korszerű konyha, kazánház, valamint a dolgozók számára kialakított pihenő és öltöző helyiségek kapnak helyet. Valamint megújul az udvara és a parkolója is. A tervek szerint az épület 2027 őszére készül el. Ezután a jelenleg a Kodály utcai óvodában elhelyezett gyermekek visszaköltözhetnek Bazitára. A tervek szerint az intézmény rendezvényeknek és előadásoknak is helyet adhat majd. És ha a jövőben ismét megalakul a bazitai polgárőrség, számukra is biztosíthatnak helyiséget az épületben. Tart az ítélkezési szünet a bíróságokon. Egészen augusztus 20-áig nem a megszokott rendszerint működnek, vagyis nem tartanak tárgyalásokat, csak a soron kívüli vagy a rövid határidőhöz kötött ügyekben. Az ügyfélszolgálatok nem zártak be, csak változott a nyitvatartásuk. Augusztus 30-áig szerdánként csak délelőttönként várják az ügyfeleket, és továbbra is intézik az ügyfelek beadványait, lehetőség van iratbetekintésre, és működnek a kezelőirodák is, írja az Egerszegi Hírek. Tűz volt a Szent Rafael kórház egyik vizsgálójában. Égni és füstölni kezdett egy készülék egy vizsgálóban az Zrínyi Miklós utcai épületben. Mire a város hivatásos tűzoltói a helyszínre értek, az ott tartózkodók már eloltották a lángokat, így a tűzoltók már csak áramtalanították a helyiséget. Személyi sérülés nem történt. Olvasható a Zalai katasztrófavédők honlapján. A hétvégén egy másik tűzhöz is ki kellett vonulniuk. 400 négyzetméteren égett az aljnövényzet a Vorhotai utcában. Itt vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. Újra felhívták a figyelmünket, hogy még érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Ezért sehol ne rakjunk tüzet, és égő cigarettacsikket se dobjunk el a szabadban. Segítséget kapott a kormánytól a Sármelléki repülőtér. Összesen 1 milliárd 200 millió forintot. Ezt közölte a térség országgyűlési képviselője a közösségi oldalán. Varga Balázs posztja szerint a kormány emellett vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét és átfogó átvilágítást tervez annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. A Sármelléki reptér idén jelentős mérföldkőhöz érkezett, ugyanis nyár elejétől hazánk egyik utazás szervezője közvetlen csárterjáratot indított Magyarország és Törökország között. Szeptember közepéig heti egy járat viszi az utasokat az egyik legnépszerűbb török üdülő régióba, így a szezon során több ezer utas utazhat Sármellékről a török rivierára. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk térségünkben, napközben időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék azonban nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul majd. A nyugati északnyugati szél időnként megélénkülhet. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A hét második felében már 30 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép jó reggelt kívánok az év 223. napján, augusztus 11-ére virrattunk. Tiborc, Zsuzsanna, őket lehet ünnepelni, és persze a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. 0620 55 55 155 hívható SMS Viber. Ebben a fél órában a Fugees, nem sokára Adamski, most pedig az NSYNC jön.
1: Best

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 11-én kedden. Ma van az édesapák és lányaik nemzetközi világnap, amely az apák és a lányok közötti különleges kapcsolatra hívja fel a figyelmet. Kedves lányos apukák, nagy ölelés a gyerkőcnek és vice versa. Killing Me Softly címmel pedig már is jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből a Fugees-tól a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma még kánikula lesz, holnap jön a száraz hideg front, és 35 helyett már csak 30 fok körül alakul a maximum. Részletes időjárás jelentés és friss infók a hírekben rögtön fél hét. A következő fél óra Dante Tomás dalával indul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Segítsünk a madarakon! Jótékonysági kertmozi. Hálózatot tisztít a Zalavíz. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik. Mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakókörnyezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. A madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edényt rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
1: Újra megtelt a nézőtér a pénteki zalaegerszegi kertmozi vetítésén, ahol a Szenvedélyes nők című filmet láthatták az érdeklődők. A film nem csak kikapcsolódást nyújtott, hanem jótékonysági célt is szolgált. Bár ingyenes volt a részvétel, de egy becsületkasszát is kihelyeztek a szervezők, amelyben a Liszt Ferenc Általános Iskola diáknapjára gyűjtöttek adományokat. A becsületkassza a korábbi kertmozi alatt is kint volt, amikor a Hogyan tudnék élni nélkül egy című filmet nézhette meg a közönség. A két alkalom alatt összesen 265 ezer forint gyűlt össze, írja az Egerszegi Hírek. Nem lesz víz holnap Lakhegyen 8 és 18 óra között. Az ivóvízhálózatot tisztítják a Zalavíz ZRT szakemberei, ezért várható vízhiány a Petőfi, a Rákóczi és az Arany János utcában. Ezt közölte a szolgáltató a közösségi oldalán. A posztjuk szerint az érintett lakosoknak lajtos kocsikból biztosítják a vizet. Egy kocsi a Petőfi utca és Arany János utca sarkán, egy pedig a Petőfi és a Hegy utca kereszteződésénél parkol majd. A Zalavíz ZRT tájékoztatása szerint ma és csütörtökön pedig a víztárolót tisztítják Zalaszemklóton. Ezért az ehhez a tárolóhoz tartozó településeken átmeneti vízhiány és vízminőségváltozás, illetve nyomáscsökkenés is előfordulhat. Pénteken pedig a Nagykapornaki közös önkormányzathoz tartozó településeken élők számíthatnak ugyanerre. Sok napsütésre számíthatunk térségünkben, napközben időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék azonban nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul majd. A nyugati északnyugati szél időnként megélénkülhet. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A hét második felében már 30 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Rest FM, a legjobb zenék. Augusztus 11-én kedden a napsütést többfelé fátyol és gomoly felhők zavarják, de csak nyugaton lehet kisebb zápor. Országos eső továbbra sem várható. Ma még meleg lesz, délutánra 32-38 fok közé melegszik az ország, és délkeleten lesz megint csak a melegebb. Holnap pedig egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk szélre, és egy fokkal hűvösebbre kell majd készülnünk. És itt az újabb, a 90-es és 2000-es évekből. Kelly's dala, a Trick Me, a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt van a nyakunkon 7 óra, úgyhogy átadom a terepet a hírszerkesztő kollégáknak. Jöjjenek a legfrissebb hírek augusztus 11-én kedden. A következő fél órában pedig biztosan játszom majd Zsenisz dalát. És Subbase Monsterét is. Hívható SMS Viber szám 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegeszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Hullanak a csillagok. Tűz a Szent Rafael kórházban. Támogatást kapott a Sármelléki repülőtér. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 11-e van kedd. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullást a Perszeidák meteorrai érkezése okozza. Az idei csúcs augusztus 12-én szerdán éjjel lesz. Hangsúlyozta rádiónkban Király Amanda, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötétségbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, tehát pillantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
1: Augusztus 12-én este egyébként részleges napfogyatkozást is láthatunk, de ezt csak megfelelő szemvédelem mellett figyelhetjük meg. Tűz volt a Szent Rafael kórház egyik vizsgálójában. Égni és füstölni kezdett egy készülék egy vizsgálóban a Zrínyi Miklós utcai épületben. Mire a város hivatásos tűzoltói a helyszínre értek, az ott tartózkodók már eloltották a lángokat, így a tűzoltók már csak áramtalanították a helyiséget. Személyi sérülés nem történt. Olvasható a zalai katasztrófavédők honlapján. A hétvégén egy másik tűzhöz is ki kellett vonulniuk. 400 négyzetméteren égett az ajnövényzet a Vorhotai utcában. Itt vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. Újra felhívták a figyelmünket, hogy még érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Ezért sehol ne rakjunk tüzet, és égő cigaretta csikket se dobjunk el a szabadban. Segítséget kapott a kormánytól a Sármelléki repülőtér, összesen 1 milliárd 200 millió forintot. Ezt közölte a térség országgyűlési képviselője a közösségi oldalán. Varga Balázs posztja szerint a kormány emellett vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét és átfogó átvilágítást tervez annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. A Sármelléki reptér idén jelentős mérföldkőhöz érkezett, ugyanis nyár elejétől hazánk egyik utazás szervezője közvetlen charterjáratot indított Magyarország és Törökország között. Ismét egyre melegebb időre készülhetünk térségünkben. Kezdetben 30 fok körüli maximumok várhatók. A napsütés lesz túlsúlyban, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen. Számottevő esőre egyelőre kevés az esély. A szél időnként megélénkülhet, ami valamelyest enyhítheti a meleget. A hét előre haladtával tovább emelkedik a hőmérséklet. A hétvége felé már kánikulai meleg is kialakulhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy gyönyörű mezőn, a szerelem mezején indul az óra, ide kirándulunk az ATB-vel, The Fields of Love. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok, ha útközben már is bárki bukott balesetet tapasztal. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Érkezik még ebben a fél órában Sarám, a BSV és a Dimples D is. 7 óra elmúlt, jó reggelt! Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. 1999-ben a mai napon, azaz augusztus 11-én volt a hazánkból is látható teljes napfogyatkozás, és holnap lesz a következő, amely hazánkból is látható, nem lesz ugyan teljes, de részben kitakarja majd a mi szemszögünkből a hold a napot. Naplemente környékén érdemes vizslatni a nyugati égboltot. Most pedig megyünk tovább Sharam dalával, Party All The Time, a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 11-én még mindig kánikula várható, holnap száraz hidegfront mérsékli majd a hőséget. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. Aztán filmzene, 54, Stars on 54, If You Could Read My Mind a Best FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Végeztek a gazdák az aratási munkákkal. Zalaegerszegről is látható a részleges napfogyatkozás. Szabó Lőrinc versmondó verseny Hévízen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 11-e van kedd. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett. Tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Július 1-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek az munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4.100.000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben. És őszi árpából is azt lehet mondani, hogy 3-400.000 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy itt az előző években megszoktunk.
1: Részleges napfogyatkozás lesz szerdán este hazánkban, amit Zalaegerszegről is megcsodálhatunk majd. A jelenség 19:24-kor kezdődik, a hold ekkor érinti majd először a napperemét. Ezután pedig egyre nagyobb darabot takar ki a napból. A fogyatkozás végét azonban most Magyarországról nem lehet majd látni, mert a nap előbb lemegy majd. Az egész jelenség kicsit több mint 2 percig tart, ez olvasható a Zalaegerszegi Vega Csillagászati Egyesület honlapján. Itt arra is felhívták a figyelmet, hogy a részleges napfogyatkozást veszélyes szabad szemmel nézni, vagyis aki meg akarja csodálni a jelenséget, annak speciális szemüvegre van ehhez szüksége, vagy megfelelő szűrővel ellátott távcsőre. Az egyesület egyébként távcsöves bemutatóra várja holnap este az érdeklődőket. A Zala Center melletti füves területen szakemberekkel lehet megnézni a részleges napfogyatkozást. Még várják a jelentkezőket a 8. Te meg a világ Szabó Lőrinc nemzeti vers és prózamondó versenyre, amelyet szeptember első hétvégén rendeznek meg Hévízen, a Rózsakert Múzeumban. A megmérettetésre egy Szabó Lőrinc művel és egy szabadon választott versen lehet nevezni. A 3 napos esemény nem csak a versenyzőknek, hanem az érdeklődőknek is szól. Valamennyi program ingyenesen látogatható és nyitott a közönség számára. A verseny fordulói szeptember 5-én szombaton délelőtt és délután zajlanak majd. Este pedig Berzevici Zoltán dalköltő ad koncertet megzenésített versenkkel. Olvasható a szervezők közleményében. Sok napsütésre számíthatunk térségünkben, napközben időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék azonban nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul majd. A nyugati északnyugati szél időnként megélénkülhet. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A hét második felében már 30 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 11-e van, kedd, Zsuzsanna Tiborcz napja. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak. 76 éve a mai napon született Steve Wozniak, az Apple egyik alapítója, az első Apple számítógépek tervezője. 73 éve ezen a napon született Hulk Hogan, amerikai profi pankrátor színész, akit a Rocky 3-ban is láthattunk. 1949. augusztus 11. megszületett Eric Carmen, amerikai énekes, dalszerző, gitáros, billentyűs, All By Myself vagy Hungry Eyes, csak hogy párat említsek legnagyobb slágerei közül. ...1954-ben ezen a napon született Brian Bassett, gitáros, énekes, az amerikai Wild Cherry zenekar alapítója. 1978-ban a mai napon született Chris Kelly, a Chris Cross egyik fele, aki sajnos már nincs köztünk, 2013-ban hunyt el, 34 évesen. A sort a 83-as születésű ausztrál színész Chris Hemsworth zárja, a Marvel filmek örökös Thorja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Millennium a fókuszban ma reggel is, és szó szerint is. Jön Robbie Williams, hasonló című dala, Millennium címmel tehát, és itt lesz a Well Hello is.
2: Elnöki ügy.
3: Apu, vedd meg nekem a város, automata váltós, kocsiva szállném a dombok.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést. Ha dugó baleset van, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szlegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Segítsünk a madarakon. Jótékonysági kertmozi. Hálózatot tisztít az alavíz. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik. Mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakókörnyezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. A madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edényt rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
1: Újra megtelt a nézőtér a pénteki zalaegerszegi kertmozi vetítésén, ahol a Szenvedélyes nők című filmet láthatták az érdeklődők. A film nem csak kikapcsolódást nyújtott, hanem jótékonysági célt is szolgált. Bár ingyenes volt a részvétel, de egy becsületkasszát is kihelyeztek a szervezők, amelyben a Liszt Ferenc Általános Iskola diáknapjára gyűjtöttek adományokat. A becsületkassza a korábbi kertmozi alatt is kint volt, amikor a Hogyan tudnék élni nélkül egy című filmet nézhette meg a közönség. A két alkalom alatt összesen 265.000 forint gyűlt össze, írja az Egerszegi Hírek. Nem lesz víz holnap Lakhegyen 8 és 18 óra között. Az ivóvízhálózatot tisztítják a Zalavíz ZRT szakemberei, ezért várható vízhiány a Petőfi, a Rákóczi és az Arany János utcában. Ezt közölte a szolgáltató a közösségi oldalán. A posztjuk szerint az érintett lakosoknak lajtos kocsikból biztosítják a vizet. Egy kocsi a Petőfi utca és Arany János utca sarkán, egy pedig a Petőfi és a Hegy utca kereszteződésénél parkol majd. A Zalavíz ZRT tájékoztatása szerint ma és csütörtökön pedig a víztárolót tisztítják Zalaszentlóton. Ezért az ehhez a tárolóhoz tartozó településeken átmeneti vízhiány és vízminőségváltozás, illetve nyomáscsökkenés is előfordulhat. Pénteken pedig a Nagykapornaki közös önkormányzathoz tartozó településeken élők számíthatnak ugyanerre. Sok napsütésre számíthatunk térségünkben, napközben időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék azonban nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul majd. A nyugati északnyugati szél időnként megélénkülhet. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A hét második felében már 30 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Úgy tűnik egyelőre, hála a jó égnek, nincs különösebben nagy dugó és balesetről sem tudok. Remélem ez nagyon sokáig így marad. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ebben a fél órában a No Doubt, a Counting Crows, Vanessa Carltonnal, elsőként pedig Christina Aguilera jön, Car Wash. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Holnap napfogyatkozás lesz, ami most Magyarországon nem lesz teljes, viszont Spanyolország az ilyenkor szokásosnál mintegy 500 000-val több turistára számít. A holnapi esemény miatt a rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai országban. Holnap kora este Magyarországon naplemente környékén érdemes a nyugati horizontot figyelni. A folytatásra 90-es és 2000-es éveket hozza el ugyancsak. No Doubt hamarosan Just a Girl, most pedig a Counting Crows jön Vanessa Cartonnal. Big Yellow Taxi a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma még melegünk lesz, 36 fok körüli maximum. Sok napsütés, némi fátyol felhő. Holnap szelesebb és hűvösebb idő vár ránk. A száraz hidegfront megérkezik. Eső nélkül, széllel tehát, és 30 fokra tekeri le a termosztátot. Részletes időjárás jelentéssel jönnek a legfrissebb hírek rögtön 8:30. Jó reggelt, Melanie C. dalát indítom a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Hullanak a csillagok. Tűz a Szent Rafael kórházban. Támogatást kapott a Sármelléki repülőtér. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 11-e van kedd. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullást a Perszeidák meteorrai érkezése okozza. Az idei csúcs augusztus 12-én szerdán éjjel lesz. Hangsúlyozta rádiónkban Király Amanda, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötétségbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, tehát illetve az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
1: Augusztus 12-én este egyébként részleges napfogyatkozást is láthatunk, de ezt csak megfelelő szemvédelem mellett figyelhetjük meg. Tűz volt a Szent Rafael kórház egyik vizsgálójában. Égni és füstölni kezdett egy készülék egy vizsgálóban a Zrínyi Miklós utcai épületben. Mire a város hivatásos tűzoltói a helyszínre értek, az ott tartózkodók már eloltották a lángokat, így a tűzoltók már csak áramtalanították a helyiséget. Személyi sérülés nem történt. Olvasható az alai katasztrófavédők honlapján. A hétvégén egy másik tűzhöz is ki kellett vonulniuk. 400 négyzetméteren égett az aljnövényzet a Vorhotai utcában. Itt vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. Újra felhívták a figyelmünket, hogy még érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Ezért sehol ne rakjunk tüzet, és égő cigarettacsikket se dobjunk el a szabadban. Segítséget kapott a kormánytól a Sármelléki repülőtér, összesen 1 milliárd 200 millió forintot. Ezt közölte a térség országgyűlési képviselője a közösségi oldalán. Varga Balázs posztja szerint a kormány emellett vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét és átfogó átvilágítást tervez annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. A Sármelléki reptér idén jelentős mérföldkőhöz érkezett, ugyanis nyár elejétől hazánk egyik utazás szervezője közvetlen charterjáratot indított Magyarország és Törökország között. Ismét egyre melegebb időre készülhetünk térségünkben. Kezdetben 30 fok körüli maximumok várhatók. A napsütés lesz túlsúlyban, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen. Számottevő esőre egyelőre kevés az esély. A szél időnként megélénkülhet, ami valamelyest enyhítheti a meleget. A hét előre haladtával tovább emelkedik a hőmérséklet. A hétvége felé már kánikulai meleg is kialakulhat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: a világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék. 1999 után újból napfogyatkozást figyelhetünk meg hazánkból, bár ez most részleges lesz. Holnap naplemente környékén ráadásul jó idő ígérkezik. Felhők is alig lesznek az égen, derült száraz időnk lesz, és ha minden igaz, egy fokkal hűvösebb is, egy száraz hidegfrontnak köszönhetően. Fontos viszont, hogy minden érdeklődő számára ajánlott a megfelelő napszűrő szemüveg használata a napfogyatkozás megtekintéséhez. És még mindig kozmikus téma a Savage Garden, To the Moon and Back a Besten. Jó reggelt!
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jól indul a nap a Fetszel Smollal. Ez lesz a Feel Good, és hozom majd a Nox slágerét is. Ha közben dugó baleset van, várom az infót én is, 0620 55 55 155. A friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Végeztek a gazdák az aratási munkákkal. Zalaegerszegről is látható a részleges napfogyatkozás. Szabó Lőrinc versmondó verseny Hévízen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 11-e van kedd. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett. Tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Július 7-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek az munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4.100.000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben. És őszi árpából is azt lehet mondani, hogy 3-400.000 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy mint az előző években megszoktunk.
1: Részleges napfogyatkozás lesz szerdán este hazánkban, amit Zalaegerszegről is megcsodálhatunk majd. A jelenség 19:24-kor kezdődik, a hold ekkor érinti majd először a napperemét. Ezután pedig egyre nagyobb darabot takar ki a napból. A fogyatkozás végét azonban most Magyarországról nem lehet majd látni, mert a nap előbb lemegy majd. Az egész jelenség kicsit több mint 2 percig tart, ez olvasható a Zalaegerszegi Vega Csillagászati Egyesület honlapján. Itt arra is felhívták a figyelmet, hogy a részleges napfogyatkozást veszélyes szabad szemmel nézni, vagyis aki meg akarja csodálni a jelenséget, annak speciális szemüvegre van ehhez szüksége, vagy megfelelő szűrővel ellátott távcsőre. Az egyesület egyébként távcsöves bemutatóra várja holnap este az érdeklődőket. A Zala Center melletti füves területen szakemberekkel lehet megnézni a részleges napfogyatkozást. Még várják a jelentkezőket a 8. Te meg a világ Szabó Lőrinc nemzeti vers és prózamondó versenyre, amelyet szeptember első hétvégén rendeznek meg Hévízen, a Rózsakert Múzeumban. A megmérettetésre egy Szabó Lőrinc művel és egy szabadon választott versen lehet nevezni. A 3 napos esemény nem csak a versenyzőknek, hanem az érdeklődőknek is szól. Valamennyi program ingyenesen látogatható és nyitott a közönség számára. A verseny fordulói szeptember 5-én szombaton délelőtt és délután zajlanak majd. Este pedig Berzevici Zoltán dalköltő ad koncertet megzenésített versenkkel. Olvasható a szervezők közleményében. Sok napsütésre számíthatunk térségünkben, napközben időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék azonban nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul majd. A nyugati északnyugati szél időnként megélénkülhet. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A hét második felében már 30 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában Rúzsa Magditól, Ákostól, a Black Eyed Peas-től vagy George Michaeltől elsőként Néo dalát, a szó szikket indítom. 5 perccel múlt 9, augusztus 11-e van kedd, Zsuzsonnák, Tiborcok, sok boldogságot a névnaposoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési info a fővárosból. Lacitól azt írja, Robert Károly körút Árpád híd felé a Váci úti csomópont előtt baleset, én az M3 bevezetőtől haraszoltam. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155. Ha van még, jöhet erre a hívható SMS és Viber számra. Hamarosan a Black Eyed Peas folytatja Meet Me Halfway-vel, de csak a Crystal Waters után. 100% Pure Love a Besten.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, ha a legjobb zenék. November 5-től látható a hazai mozikban a George Michael The Fate Tour című koncertfilm, amely korábban sosem látott felvételekkel idézi fel az énekes 1988-as mérföldkőnek számító turnéját. A mozifilm anyagát Párizsban rögzítették 35 mm-es filmre 14 kamerával. A produkció az akkor 24 éves sztárt idézi meg pályafutása csúcspontján. A rajongók számára az élmény viszont itt nem ér véget. A film premierjével párhuzamosan megjelenik ugyanis a The Fate Tour című 18 dalt felsorakoztató koncertalbum is, amely eddig kiadatlan felvételeket tartalmaz mind a Wham, mind a szóló karrier korszakából.

FM a legjobb zenék, a 90-es évek punky partijaiba csöppentünk a Flip the Scriptnek köszönhetően, és még több ilyen keddenként így ma is a Night Shiftben. A Best FM esti mix műsora 6 órakor kezdődik, a házigazda minden nap White Boy, héttől a lemezjátszók mögött az ezredforduló funky slágereivel DJ Hangya.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Ma még 35-36, holnap már csak 30 fok lesz, jön a száraz hidegfront és egy részleges napfogyatkozás is augusztus 12-én szerdán. A lényeg, holnap már nem lesz ennyire melegünk. Ne add fel! Ez a címe Sikén és Brian Adams közösének. Szól majd a Don't Give Up és Legyen Tánc! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, a friss hírekkel folytatjuk, aztán jönnek vissza a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Segítsünk a madarakon! Jótékonysági kertmozi. Hálózatot tisztít a Zalavíz. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik. Mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakókörnyezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. A madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
1: Újra megtelt a nézőtér a pénteki zalaegerszegi kertmozi vetítésén, ahol a Szenvedélyes nők című filmet láthatták az érdeklődők. A film nem csak kikapcsolódást nyújtott, hanem jótékonysági célt is szolgált. Bár ingyenes volt a részvétel, de egy becsületkasszát is kihelyeztek a szervezők, amelyben a Liszt Ferenc Általános Iskola diáknapjára gyűjtöttek adományokat. A becsületkassza a korábbi kertmozi alatt is kint volt, amikor a Hogyan tudnék élni nélkül egy című filmet nézhette meg a közönség. A két alkalom alatt összesen 265 ezer forint gyűlt össze, írja az Egerszegi Hírek. Nem lesz víz holnap Lakhegyen 8 és 18 óra között. Az ivóvízhálózatot tisztítják a Zalavíz ZRT szakemberei, ezért várható vízhiány a Petőfi, a Rákóczi és az Arany János utcában. Ezt közölte a szolgáltató a közösségi oldalán. A posztjuk szerint az érintett lakosoknak lajtos kocsikból biztosítják a vizet. Egy kocsi a Petőfi utca és Arany János utca sarkán, egy pedig a Petőfi és a Hegy utca kereszteződésénél parkol majd. A Zalavíz ZRT tájékoztatása szerint ma és csütörtökön pedig a víztárolót tisztítják Zalaszentlóton, ezért az ehhez a tárolóhoz tartozó településeken átmeneti vízhiány és vízminőségváltozás, illetve nyomáscsökkenés is előfordulhat. Pénteken pedig a Nagykapornaki közös önkormányzathoz tartozó településeken élők számíthatnak ugyanerre. Sok napsütésre számíthatunk térségünkben, napközben időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék azonban nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul majd. A nyugati északnyugati szél időnként megélénkülhet. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A hét második felében már 30 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Olyanok, mint a Fugees-é, a Ready or Not, vagy Jennifer Lopez dala, a Love Don't Cost a Thing, érkezik T.I. Rihanna-val, elsőként pedig a Compact Disco és a Feel the Rain, érezni az eső, de jó volna, de jó lenne, kedves esőért esedező kiszáradt sorstársak, be kell érnünk ezzel a dallal. 20, 55, 55, 155 hívható SMS, Viber, 4 percen múlt 10, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: és evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék, jöjjön egy világsláger 1998-ból, amely 13 hétig vezette a Billboard 100-as listáját és Grammy-díjat is nyert. Brandy and Monica, The Boy is Mine, azóta tart a cica harc, hogy kié is a srác. Érdekesség, hogy egyébként a dalt úgy rögzítették, hogy nem is voltak ugyanabban a stúdióban, ugyanakkor fizikailag jelen.
2: You know his name.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. M1-es Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvárnál autó és kamion ütközött. A belső sávot lezárták, torlódásra kell készülni. M5-ös Budapest felé M0-ás csomópont előtt egy teher és egy személyautó ütközött szintén. A 24-es kilométernél a korlátozás megszűnt, de így is 2 kilométeres még a torlódás. Illetve dolgoznak az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között, terelést bontanak. A 74-es kilométernél a külső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a dugó. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. We'll be right back.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek, amely nekünk... Sosem múlik el címmel szól majd a Krisztán slágere, és itt lesz Gabriel is a Dreams-el. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 11 óra. A délelőtt utolsó órájában is szólnak a legjobb zenék, de csak is a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma megválaszthatja az országgyűlés az új államfőt. Véradásra hívnak a hosszú hétvége előtt. Erős földrengés volt Kolumbiában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Köztársasági elnöké választhatja ma a parlament. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A titkos szavazás legkorábban délután 2-kor kezdődik az országgyűlés honlapja szerint. A jelenleg házelnöki feladatokat ellátó Hallerné Nagy Anikó úgy nyilatkozott, hogy délután 3-ra eredmény is lehet. Sikeres választás esetén az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. A parlamenti ülés a roma holokauszt áldozatairól való megemlékezéssel kezdődött. A képviselők egyebek mellett ma az egészségügyi adatkezelést érintő, közneveléssel kapcsolatos és közpénzügyi reformokkal összefüggő módosító javaslatokról szavaznak, de például a vényköteles gyógyszerek áfamentességét is biztosító indítványról is. Nagy területet emésztettek fel a lángok Borsodban, 450 hektáron égett a szárazfű és a bozótos Sajóbábony határában. A katasztrófa védelem közlése szerint több település tűzoltói fékezték meg a tüzet. Jelenleg országos tűzgyújtási tilalom van, a rendkívüli szárazság miatt egy kis szikra is tragédiához vezethet. Fontos a véradás az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt kiemelte, az ünnep előtti rövid munkahét befolyásolja a véradások számát, pedig az egészségügynek ez idő alatt is szüksége lesz vérkészítményekre, az ellátásra fel kell készülni. Ezért mindenkit arra kérnek, hogyha vért adnának, azt a hosszú hétvége előtt vagy egyből utána tegyék. A pontos véradási helyszínekről a két szervezet felületein tájékozódhatnak. Súlyos földrengés volt Kolumbiában tegnap. Már 132 halálos áldozatról számolnak, beírja az Infostart. A Richter skála szerinti 7,4-es erősségű földmozgás az ország nyugati részén történt. Több épület összedőlt, Cali városában egy kórház újszülötteket ellátó osztálya is. A kolumbiai kormány katasztrófa helyzetet hirdetett a természeti csapás miatt. Napos, meleg nyári időre számíthatunk. A hírek végén már is mondom a részleteket az aktuális időjárásról. Nagy rész napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok, késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Gratulálok apuka, lány. Gratulálok apuka, lány. És ez 6-szor. Florida édesapja nem adta föl, és végül született egy fiúgyermek és egy lánygyermek. Egyszerre szóval egy 7. lány, és végre egy fiú is az ikerpár egyik feleként. Good Feeling az amerikai rapper indítja az órát, készül Artful Dodger, és jön mindjárt Inna is. 4 perc elmúlt 11, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zené. Gabriella, brit énekesnő, 1993-as Dreams című slágere, a zenetörténelem egyik legnagyobb debütáló sikere, amely mögött izgalmas háttértörténetek és kulisszatitkok rejtőznek. Például az, hogy saját verséből született a dal, és az eredeti verzió Tracy Chapman Fast Car című zenéjére készült, aztán ezt szerzői jogi akadályok miatt nem használhatta, így újból rögzítették a zenei alapot. A megújult dal végül a második helyen nyitott a brit kislemezlistán, ami akkoriban a legmagasabb debütálásnak számított egy új előadótól, majd hamarosan az első helyet is megszerezte.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenéjék, friss közlekedés, az M1-esen Hegyeshaló felé Mosonmagyaróvárnál a szalagkorlátot javítják. A belső sávot lezárták, több mint 2 kilométeren torlódik a forgalom. 5-6 kilométeres a dugó az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között, ahol a terelést bontják. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És már Majoros Ritával, aki a Hubastank The Reason című dalával indítja Best délutánt. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.9 Best FM.
0: 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma megválaszthatja az országgyűlés az új államfőt. Már két turbina dolgozik Pakson, fiatal túrázó vesztette életét Szlovéniában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Köztársasági elnök kiválaszthatja ma a parlament Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A titkos szavazás legkorábban délután 2-kor kezdődik az országgyűlés honlapja szerint. Jelöltet egyedül a kormányzó Tisza párt állított. A jelenleg házelnöki feladatokat ellátó Hallerné Nagy Anikó úgy nyilatkozott, hogy délután 3-ra eredmény is lehet. Sikeres választás esetén az új államfő letezi esküjét és beszédet mond. A Fidesz és a KDNP frakció jelezte, nem vesznek részt a szavazáson és a beiktatáson sem. Újra két turbina termel áramot a paksi atomerőműben. A kettes blokk hármas turbináját kapcsolták vissza, miután a Duna vízszintje tegnap már 19 centivel haladta meg az egy héttel korábbi mélypontot. Az elmúlt napokban az alacsony vízállás miatt csak egyetlen turbina maradt működésben. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről társadalmi egyeztetés kezdődött. A tervek szerint az ökológiai gazdálkodás, a biotechnológiai felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés kerülhet a felsőoktatási szakjegyzékbe. Ezen kívül a mesterséges intelligencia informatika mesterképzés bővíteni a palettát. A három szakból kettőt a MATE egyet pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezett. Az új szakokról szóló rendelettervezetet augusztus 18-áig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. Meghalt egy 19 éves túrázó a szlovéniai Triglav hegyen. A fiatal lefelé tartott, amikor megcsúszott és a mélybe zuhant, közölte a szlovén rendőrség. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Holttestét katonai helikopterrel szállították le a hegyről. A 2864 méteres Triglav Szlovénia legmagasabb hegye és egyik nemzeti jelképe. Tavaly 128 balesethez riasztották itt a hegyi mentőket. Az ország hegyeiben szintén 2025-ben rekordszámú 50 ember vesztette életét. Már több mint 20 ezer hektáron pusztít erdőtűz Andalúziában. Egyelőre nem sikerült megfékezni a lángokat. A tűzoltók 5 napja oltanak. Az érintett térségben több falvat is evakuáltak, már 700 embernek kellett elhagynia az otthonát. Nagy rész napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor-zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok, késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes keddet, szép nyári délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok, elmúlt dél, úgyhogy jöttem beköszönni, jó étvágyat kívánni az ebédelőknek, na meg jó munkát azoknak, akik éppen munka közben hallgatják a Best FM-et. Hozom a legjobb zenéket mindenki elfoglaltságához, mint például Christina Aguilera és a Beautiful. De itt lesz a Hubastank, és velük indítom az órát.
0: Best FM.

0: is kegyetlen, mint halottját az itt.
1: Best FM a legjobb zenék, igazán szép délutánt kívánok mindenkinek. Ilyenkor szoktak jönni általában azok az üzenetek, hogy hát elfogyott egy kicsit a lendület, mert hogy hétfőn még kitart a hétvégi lendület, és csütörtök pénteken pedig már ugye készülünk a hétvégére, de valahogy a kedd meg a szerda ez egy mindig egy kicsit nehéz, és így kedden ebéd után szokott jönni egy-két üzenet, és hopp, most jött is egy, hogy hát igen, kell valami, ami visszatérít minket az ebédidőből és az ebédből a munkába, úgyhogy Laci, nagyon köszönöm, hogy írtál. Ezen felbuzdulva hozom a legjobb zenéket természetesen így az ebéd utáni időszakban, vagy hát sokaknak még lehet, hogy ebéd közben. Nagyon remélem, hogy mindenki velem tart, és akár együtt visszatérünk a munkához. Mondjuk Lotfi Begivel jön a Csillagtalan, de jön Krisztina Aguilera is, itt lesz a Take That, most pedig CJ Lewis hozza a hangulatot és a jó kedvet. R to the E itt a Best FM-en, hamarosan közlekedési infokkal is jelentkezem. Jó munkát és kitartás ma is mindenkinek!

0: Best FM a legjobb zenék. Tegnapi napon is nagyon sok üzenet érkezett az utakkal kapcsolatban. Ma is számítok önökre. Bárki bármerre jár az országban, és van infója 0620-55-55-155. Ezen a számon tud hívni, én pedig gyorsan az infókat továbbadom a többieknek, de akár üzenetet is lehet írni. A legutóbbi infóm az, hogy az M1-esen Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében javítják a szalagkorlátot. A 154-es kilométernél a belső sávot le is zárták, a terelés közvetlen közelében pedig lassulásra kell számítani. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között pedig terelést bontanak, a 74-es kilométernél zárva a külső sáv, több kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, tehát várom ma is az útinfókat, jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Dr. Béres csak még egyszer, ezt a dalt hallottuk így az óra végéhez közelítve. Pár perc múlva egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána Caesar Sisters indul. És az I Don't Feel Like Dancing. És itt lesz a TNT is, és az Ébren álmodtunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megszavazta a parlament a vényköteles gyógyszerek áfamentességét. A zenei fesztiválok a legnépszerűbbek, holnap részleges napfogyatkozást láthatunk. Villányi Eszter vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel 178 támogató szavazattal fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájkjogát. A tantestületeknek nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint az iskolaigazgatók pedig nagyobb önállóságot kapnak. A magyarok fele évente 1-2 alkalommal fesztiválozik, ez derül ki egy friss online kutatásból. A Csodálatos Magyarország felmérése szerint a válaszadók 2/3 több órát is utazik belföldön egy jó fesztiválért. A legnépszerűbbek a könnyű zenei fesztiválok, a válaszadók 1/5 ezeket tette első helyre. A gasztrofesztiválokat a válaszadók 15%-a részesíti előnyben. Holnap este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, a maximum a 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
2: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet. Nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
1: Napos, meleg nyári időre számíthatunk. A hírek végén már is mondom a részleteket az aktuális időjárásról. Nagy rész napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok. Késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, 1 óra után is 4 perccel lassan öttem mindenkinek, én Majoros Rita vagyok. Hát isteni hangulatú zenék jönnek ebben az órában, úgyhogy nem húzom itt sokáig az időt. Inkább hozzom az éjjel-nappal Budapestet, Tóth Gabi és Shane 54 dalát, de jön a Manu Chao is, és most a Caesar Sisters-en indulunk. I don't feel like dancing, szép napot!
0: Best FM.

Vesztefem a legjobb zenék, amikor ma délelőtt jöttem be a rádióba, akkor innen nem messze a rádiótól láttam két lányt, akik egy Balaton feliratú táblával éppen stoppoltak. Nyilván a Balatonra akartak lejutni, és pont azon gondolkodtam, hogy ki stoppol manapság? Annyira régen láttam stopposokat, hogy behozom ezt a témát ide a mai délutára, hogy ki mit gondol a stoppolásról, ki mit gondol most, és ki mit gondol a 90-es, 2000-es években a stoppolásról, mert hogy akkor még szerintem sokkal inkább stoppoltunk, vagy mertünk stoppolni. Ez 2026-ban talán egy kicsit már kevésbé elterjedt, vagy szimplán több mindenkinek van jogsia, vagy mondjuk nem tudom, busszal már mindenhova el lehet jutni, vagy szimplán ez egy poén és egy jó kaland. Vagy ma már nem ismerünk megbízni egymásban? Na jöhetnek a tapasztalatok és természetesen a vélemények is. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, nyugodtan hívjanak fel, hogyha van véleményük és akár tényleg tapasztalatuk is. Én nem voltam soha egy igazán nagy stoppos, egyszer-kétszer fordult elő, de tényleg várom a válaszokat. Egyébként Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek. És Ultranete is, jön a Free a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Több hallgató is elküldte azt az információt, hogy baleset történt Budapesten a Könyves Kálmán körúton, méghozzá a Málenki robot emlékhelynél, úgyhogy ott kell fennakadásra és egy kisebb dugóra számítani. Ami pedig a főutakat, autópályákat illeti, az M7-esen Budapest felé 4 autó ütközött a Siófok nyugat, Zamárdi felső csomópont közelében a 112-es kilométernél. A külső sáv zárva, a torlódás több mint 1 kilométeres. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valaki lát még valamit az utakon, tapasztal valamit, megköszönöm, ha jelentkezik az infóval. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, előtte lezartuk még az órát a Unique dalával, ez volt a Tükör, pár perc és friss hírek jönnek, aztán Olá Ibolya és az Édesméreg.
2: Nekem az élet édesméreg, ha kijut a végén, akkor is kérek.
1: És jön a Backstreet Boys is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új államfőt választ a parlament, megszavazták a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Köztársasági elnökké választhatja ma a parlament Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A titkos szavazás az előzetes információk szerint ezekben a percekben kezdődik. Jelöltet egyedül a kormányzó Tisza párt állított. A jelenleg házelnöki feladatokat ellátó Hallerné Nagy Anikó úgy nyilatkozott, hogy délután 3-ra eredmény is lehet. Sikeres választás esetén az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. A Fidesz és a KDNP frakció jelezte, nem vesznek részt a szavazáson és a beiktatáson sem. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel 178 támogató szavazattal fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájkjogát. A tantestületeknek nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint az iskolaigazgatók pedig nagyobb önállóságot kapnak. Vasárnap zár a Vazarelli 120 kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A világhírű művész Viktor Vazarelli születésének 120 éves jubileumára életre hívott tárlatot már több mint 50 ezeren látták. A kiállításon 140 műalkotással, dokumentumokkal, eddig nem ismert fotókkal és filmekkel várják a közönséget. Nagy területet emésztettek fel a lángok Borsodban. 450 hektáron égett a szárazfű és a bozótos Sajóbábony határában. Már sikerült megfékezni a tüzet. Jelenleg országos tűzgyújtási tilalom van. A rendkívüli szárazság miatt egy kis szikra is tragédiához vezethet. Légijáratot kellett törölni, mert egy gyerek nem volt hajlandó bekötni magát. A Porter Airlines Victoria és Toronto között közlekedő gépét érintette az eset, írja a BBC. A repülő nem tudta megkezdeni a felszállást, mivel a gyerek felállt a székére és nem engedte bekötni az övet. Végül annyit késett az indulás, hogy lezárták a kifutót, így törölték a járatot, az utasok pedig a másnapi géppel repülhettek csak. Nagy rész napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok, késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délután, igazán kellemes keddet kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Töltsék velem ezt az órát is felejthetetlen slágerek között, mint mondjuk Armand van Helden és a My My My. De itt lesz az Animal Cannibals, jön a Takarítónő, jön a TSZ és a Waterfalls, most pedig a Kings of Leon indítja az órát. Jön a Use Somebody. Csodás napot mindenkinek!
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Ma stoppolás a téma ezen a délutánon, és Szilvivel beszélgettem így adáson kívül, és ő nagyon sokat stoppolt régebben, még ilyen 15-16 éves kora környékén, ez úgy a 90-es, 2000-es években, akkor még talán egy kicsit mindannyian bátrabbak voltunk, és volt egy nagyon jó gondolata, amit mindenképpen meg akartam mutatni.
1: De aztán idővel így rájöttem, hogy az emberek szeretnek beszélgetni. Aha. Nem vesznek fel, hogy jaj, mert megsajnálnak, hanem hogy ők is unatkoznak. Legkülönbözőbb sofőrökkel sikerült ezáltal beszélgetnem. Tényleg a melós embertől, aki a teherautókon ült, úgy kellett fölmásztak, büdös volt, olajszag volt, attól féltem, hogy olajfoltos lesz a nadrágom, stb. Volt ilyen is, viszont volt, hogy vezérigazgató vett,
0: wow.
1: Akkora Mercedes-szel, hogy attól féltem, hogy én fogom összepiszkolni az autóját. Tehát ahány autós, ahány sofőr, ahány destináció, annyiféle beszélgetések. Azóta már van jogosítványom, van autóm, sokat járom az utakat, de nagyon sajnálom, hogy ez az életérzés, ez a gondolatmenet egészen egyszerűen kiveszett. Oké, én annak idején a pénz miatt csináltam eleinte ezt hozzá kell tenni, mert aztán utána már én is elkezdtem dolgozni, de továbbra is stoppal jártam, mert sokkal gyorsabbnak találtam, és a másik az, hogy tényleg ezek a beszélgetések, ezek olyan inspirációt adnak az embernek, amit normál esetben, tehát nem találkozik vele az ember.
0: Tényleg ilyen volt régen, akár a 2000-es években, a 90-es években stoppolni? Várom a tapasztalatokat a folytatásban is. Szilvinek pedig nagyon szépen köszönöm ezt a kis beszélgetést. Egyébként azt is elmondta nekem így adáson kívül, hogy ez volt az első, hogy telefonon így betelefonált rádióba, úgyhogy remélem, hogy pozitív volt az élmény. Köszönöm a gondolatokat. Várom az önökét is a folytatásban. 06 20 55 55 155. Beszélgessünk ma délután a stoppolásról, illetve tényleg érdekelne az is, hogy manapság stoppol még valaki, hogy mik a tapasztalatok. Stoppolás mellé pedig Armand van Helden zenél. My, my, my, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan vannak az utakon, legyünk óvatosak, vigyázzunk egymásra, és figyelem az M1-esen, Hegyeshalom felé egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat Óbarok közelében. A 42-es kilométernél csak egy sáv járható, és közel 2 kilométeres a torlódás. Az M7-esen Budapest felé 4 autó ütközött korábban a Siófok Nyugat-Zamárdi felső csomópont közelében. A 112-es kilométernél a külső sáv még mindig zárva van, és itt is van már legalább 1 kilométeres torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, és szívesen megosztaná. Nagyon köszönöm. Jó utat mindenkinek is, balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Száguldó csillag, csak lenehess. Nem lehet mindig minden egyenes.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Hullanak a csillagok. Tűz a Szent Rafael kórházban. Támogatást kapott a Sármelléki repülőtér. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 11-e van kedd. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullást a Perszeidák meteorrai érkezése okozza. Az idei csúcs augusztus 12-én szerdán éjjel lesz. Hangsúlyozta rádiónkban Király Amanda, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet nem tudunk pillantani sötétségbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, tehát illetve az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
1: Augusztus 12-én este egyébként részleges napfogyatkozást is láthatunk, de ezt csak megfelelő szemvédelem mellett figyelhetjük meg. Tűz volt a Szent Rafael kórház egyik vizsgálójában. Égni és füstölni kezdett egy készülék egy vizsgálóban a Zrínyi Miklós utcai épületben. Mire a város hivatásos tűzoltói a helyszínre értek, az ott tartózkodók már eloltották a lángokat, így a tűzoltók már csak áramtalanították a helyiséget. Személyi sérülés nem történt. Olvasható a zalai katasztrófavédők honlapján. A hétvégén egy másik tűzhöz is ki kellett vonulniuk. 400 négyzetméteren égett az aljnövényzet a Vorhotai utcában. Itt vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. Újra felhívták a figyelmünket, hogy még érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Ezért sehol ne rakjunk tüzet, és égő cigarettacsikket se dobjunk el a szabadban. Segítséget kapott a kormánytól a Sármelléki repülőtér, összesen 1 milliárd 200 millió forintot. Ezt közölte a térség országgyűlési képviselője a közösségi oldalán. Varga Balázs posztja szerint a kormány emellett vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét és átfogó átvilágítást tervez annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. A Sármelléki reptér idén jelentős mérföldkőhöz érkezett, ugyanis nyár elejétől hazánk egyik utazás szervezője közvetlen charterjáratot indított Magyarország és Törökország között. Ismét egyre melegebb időre készülhetünk térségünkben. Kezdetben 30 fok körüli maximumok várhatók. A napsütés lesz túlsúlyban, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen. Számottevő esőre egyelőre kevés az esély. A szél időnként megélénkülhet, ami valamelyest enyhítheti a meleget. A hét előre haladtával tovább emelkedik a hőmérséklet. A hétvége felé már kánikulai meleg is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás délután 3 óra után is mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Töltsék velem a következő 3 órát, és hallgassunk együtt isteni zenéket. Jó hangulatban. Egyszerűen ezen a szuper délutánon. 90-es, 2000-es évek, van, ami nem változik. A jó hangulat sem, úgyhogy Kalbi Kálével indul az óra. Szép napot!
3: 88.9 Best!

88.9 Best FM, a legjobb zenék. Nézzük a kalendáriumot. Augusztus 11-én a Zsuzsannák és a Tiborcok a névnaposok, de a Luizák, a Tarjánok, a Tiborok, a Klárák és a Liliánák is ott vannak a naptárban, szóval őket is Isten éltesse, és minden ma ünneplő születésnapost, évfordulóst is, hogyha valaki ma bármit ünnepel, legyen nagyon boldog és jó napja. 1456-ban hunyt el Hunyadi János hadvezér. 1914-ben született José Silva, amerikai parapszichológus, az agykontroll rendszer kidolgozója. 1934-ben érkeztek meg az első civil fogvatartottak az Alcatraz szigeti börtönbe. 73 éves lenne a Hulk Hogan, amerikai profi pankrátor, színész. Tavaly júliusban hunyt el. 55 éves ma Csőre Gábor, Jászai Mari díjas színész, szinkron színész. 27 évvel ezelőtt Magyarország egyes részeiről teljes napfogyatkozást lehetett megfigyelni. Merre nézték 99-ben? 0620-55-55-155. Jöhetnek ide az üzenetek, és akár, hogyha valakinek üzennének névnapra, szülinapra, ezen az SMS vagy éppen telefonszámon nyugodtan megtehetik. Ma van a hegyek napja, a fogszabályozás világnapja, és a hip-hop egyik világnapja is, úgyhogy ha bármit is ünnepelnek, tényleg legyenek boldogok, de ünnepelhetjük az isteni zenéket is. Szóval Anesthésiával megyek tovább, jön a Paid My Dues, most pedig a Madison Avenue, és jön egy kis diszkó hangulat. Don't Call Me Baby a Best FM-en.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Csillagcsalogató estre várnak mindenkit. Búcsúztassák együtt a nyarat, családdal, barátokkal egy különleges programon. Augusztus 22-én várnak mindenkit a Csácsi hegyi kápolna kertjébe. Rengeteg programmal. Hangulatos pajta színházi előadással, csillagleső programmal, frissítő italokkal és egy igazán különleges esti atmoszférával. 19 órától van a kapunyítás, este 8-tól a levegővel táplálkozó lény, ez egy erdélyi népmese, és a pajta színházi előadást ez alapján láthatják, este 8:30-tól pedig távcsöves égbolt kémlelés lesz. Szeretettel várnak mindenkit az ingyenes programra már 19 órától. Rossz idő esetén sajnos elmarad a program, de bíznak a legjobbakban. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9, Best FM a legjobb zenék. Ma stoppolás a téma, és ezen a délutánon erről beszélgetek a hallgatókkal. Már többen is írtak, hogy ők bezzeg a 90-es, 2000-es években milyen jókat stoppoltak, de manapság már egyáltalán nem mernének idegen autóba beszállni, annyira sok minden rosszat lehet hallani. Hát igen, sajnos ezt elég sok minden alá is támasztja, és nagyon sokan írtak például olyasmit, hogy régen az volt a szabály, hogy egyedül nem mentek, csak maximum barátnővel, vagy legalább ketten-hárman, és akkor így a szüleik is kevésbé aggódtak mondjuk a 90-es években. Valaki csinált még hasonlót? Jöhetnek az üzenetek. 0620-55-55-155, ez a számunk. Dóri azt írja, én appokon keresztül telekocsizom, és szerintem ez a mai stoppolás kultúrátabb változata, mondjuk így. Nem teljesen ugyanaz, de ugyanúgy egy idegennel utazunk együtt, és közben rengeteg érdekes emberrel találkozhatsz. Ez egyébként nem is hangzik rosszul, ezt én is nagyon-nagyon sokszor csináltam már. Azt írja Gábor, a 90-es években balatoni nyaralásoknál rendszeresen stoppoltunk, volt, hogy négyen álltunk az út szélén csomagokkal, és még így is felvettek, ma elképzelhetetlenek érzem, hogy ezt a saját gyermekeimnek javasoljam. Na, ezt még nagyon sokan írták. 0620-55-55-155, ide jöhetnek a folytatásban is a tippek, tapasztalatok, vélemények a stoppolásról. Mellé pedig zenél nekünk egy kicsit Vastag Csaba, jön a Szerelem Vándora, aztán pedig egy régen hallott, de a Mikától, itt lesz a Grace Kelly a Best FM-en.

88.9 Best FM. A legjobb zenék. Happen again.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: And Walk My Lovin, ez a dal zárta az órát. Sokan pedig elindulnak 4 óra után hazafelé a munkából, úgyhogy jó pihenést, kellemes hazafelé tartást mindenkinek, és jó zenehallgatást a Best FM-mel. A következő órában itt lesz majd a Mystic. És jön majd Lotti Begi is, Majkával és Gáspár Lacival, mint egy hurrikán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Végeztek a gazdák az aratási munkákkal. Zalaegerszegről is látható a részleges napfogyatkozás. Szabó Lőrinc versmondó verseny Hévízen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 11-e van kedd. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett. Tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
3: Július 7-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek az munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4 millió 100 000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben. És őszi árpából is azt lehet mondani, hogy 3-400 000 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy itt az előző években megszoktunk.
2: Részleges napfogyatkozás lesz szerdán este hazánkban, amit Zalaegerszegről is megcsodálhatunk majd. A jelenség 19:24-kor kezdődik, a hold ekkor érinti majd először a napperemét. Ezután pedig egyre nagyobb darabot takar ki a napból. A fogyatkozás végét azonban most Magyarországról nem lehet majd látni, mert a nap előbb lemegy majd. Az egész jelenség kicsit több mint 2 percig tart, ez olvasható a Zalaegerszegi Vega Csillagászati Egyesület honlapján. Itt arra is felhívták a figyelmet, hogy a részleges napfogyatkozást veszélyes szabad szemmel nézni, vagyis aki meg akarja csodálni a jelenséget, annak speciális szemüvegre van ehhez szüksége, vagy megfelelő szűrővel ellátott távcsőre. Az egyesület egyébként távcsöves bemutatóra várja holnap este az érdeklődőket. A Zala Center melletti füves területen szakemberekkel lehet megnézni a részleges napfogyatkozást. Még várják a jelentkezőket a 8. Te meg a világ Szabó Lőrinc nemzeti vers és prózamondó versenyre, amelyet szeptember első hétvégén rendeznek meg Hévízen, a Rózsakert Múzeumban. A megmérettetésre egy Szabó Lőrinc művel és egy szabadon választott verssel lehet nevezni. A 3 napos esemény nem csak a versenyzőknek, hanem az érdeklődőknek is szól. Valamennyi program ingyenesen látogatható és nyitott a közönség számára. A verseny fordulói szeptember 5-én szombaton délelőtt és délután zajlanak majd. Este pedig Berzevici Zoltán dalköltő ad koncertet megzenésített versekkel. Olvasható a szervezők közleményében. Sok napsütésre számíthatunk térségünkben, napközben időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék azonban nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul majd. A nyugati északnyugati szél időnként megélénkülhet. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A hét második felében már 30 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szokott még valaki stoppolni mostanában? Idefelé láttam 2 lányt a Balaton táblájukkal stoppolni, és eszembe jutott ez a kérdés. Szóval jöhetnek a tapasztalatok így 4 óra után is pár perccel. Én Majoros Rita vagyok, ez pedig a Best FM, és a legjobb helyen járnak, hogy jó zenéket hallgassanak. Úgyhogy a Mystic-kel indulunk.
1: 88.9 Best

88.9 Best FM, a legjobb zenék. Meghoztam a napi mozi ajánlót. 2000-ben, augusztus 11-én jött ki a világ egyik legromantikusabb drámája, legalábbis szerintem, ez pedig nem más, mint az ősz New Yorkban, úgyhogy ezt a filmet hoztam ma Richard Gere és a Winona Ryder főszereplésével ide a mozi ajánlóban. Richard Gere egy nőcsábász étterem tulajdonost alakít, aki váratlanul beleszeret a nála jóval fiatalabb Charlotte-ba, ez pedig Winona Ryder. A két főhős között a korkülönbség ellenére különleges kapcsolat alakul ki, amely lassan Will egész életfelfogását megváltoztatja. Charlotte azonban egy súlyos titkot őriz, egy betegséget, ami egészen új megvilágításba helyezi a szerelmük történetét. A film nagyon-nagyon szépen bemutatja az őszi New York hangulatát, úgyhogy ez úgy az egész filmre rányomja a bélyegét pozitív értelemben. Miközben a szerelemről, az elmúlásról, a második esélyekről mesél nekünk, és hát elég szívszorító, azért is dráma, de nagyon-nagyon szép film, úgyhogy egy érzelmes szerelmi történet az, amit az ősz New Yorkban című film tartogat nekünk, szóval ezt ajánlom mindenkinek, és hát szerintem Richard Gere meg Winona Ryder, szóval csak jó lehet. Ha még nem látták, nézzék meg. Jó mozit mindenkinek, és jó zenehallgatást a folytatásban is. Hát nem melankóliával folytatjuk így az őszi film után, mert hogy azt hiszem, így nyár vége felé haladva még nem vagyunk ebben a hangulatban. Only Two Times viszont hozza a nyarat. Itt a Best FM-en.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Jó szomszédok parki partira várnak mindenkit a Jó szomszédok parkban Zalaegerszegen, méghozzá 15-én, augusztus 15-én, 17 óra 30 perctől. Ez egy vidám közösségi es lesz a retro jegyében. Lesz humor est, izgalmas családi kincskereső túra, kerékpáros ügyességi verseny, kézműves kuckó, retro járművek a helyszínen, például Icarus, Trabant, Mercedes. Az est során pedig mindenkit szeretettel várnak babgulyással, lángossal. Azt írták még, hogy az ajánlott ruházat is lehet retro. Részvétel ingyenes, én pedig jó szórakozást kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Mindjárt 5 óra, a legfrissebb híreket hallgatjuk meg együtt, aztán segítalált, itt lesz az Angel. És hozza a hamisítatlan ballatoni hangulatot a Valmár és Szikora Róbert is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Segítsünk a madarakon. Jótékonysági kertmozi. Hálózatot tisztít az alavíz. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik. Mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakókörnyezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. A madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágak, köveket.
1: Újra megtelt a nézőtér a pénteki zalaegerszegi kertmozi vetítésén, ahol a Szenvedélyes Nők című filmet láthatták az érdeklődők. A film nem csak kikapcsolódást nyújtott, hanem jótékonysági célt is szolgált. Bár ingyenes volt a részvétel, de egy becsületkasszát is kihelyeztek a szervezők, amelyben a Liszt Ferenc Általános Iskola diáknapjára gyűjtöttek adományokat. A becsületkassza a korábbi kertmozi alatt is kint volt, amikor a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet nézhette meg a közönség. A két alkalom alatt összesen 265.000 forint gyűlt össze, írja az Egerszegi Hírek. Nem lesz víz holnap Lakhegyen 8 és 18 óra között. Az ivóvízhálózatot tisztítják a Zalavíz ZRT szakemberei, ezért várható vízhiány a Petőfi, a Rákóczi és az Arany János utcában. Ezt közölte a szolgáltató a közösségi oldalán. A posztjuk szerint az érintett lakosoknak lajtos kocsikból biztosítják a vizet. Egy kocsi a Petőfi utca és Arany János utca sarkán, egy pedig a Petőfi és a Hegy utca kereszteződésénél parkol majd. A Zalavíz ZRT tájékoztatása szerint ma és csütörtökön pedig a víztárolót tisztítják Zalaszentlóton. Ezért az ehhez a tárolóhoz tartozó településeken átmeneti vízhiány és vízminőségváltozás, illetve nyomáscsökkenés is előfordulhat. Pénteken pedig a Nagykapornaki közös önkormányzathoz tartozó településeken élők számíthatnak ugyanerre. Sok napsütésre számíthatunk térségünkben, napközben időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék azonban nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul majd. A nyugati északnyugati szél időnként megélénkülhet. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A hét második felében már 30 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 5 óra után is itt szólnak a legnagyobb kedvencek. 90-es, 2000-es évek, csak a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, még ebben az órában én hozom Önöknek ezeket a tuti slágereket, úgyhogy hangerőt fel. Hát szóljon Madonna és a Vogue, de jön majd Eminem is, és a The Real Slim Shady. Segít pedig az Angel, elindítja az órát. Szép napot!
0: 88.9 Best FM.

88.9 Best FM, a legjobb zenék. Ma stoppolásról beszélgettünk itt egész délután a hallgatókkal, néhány üzenet még maradt, úgyhogy gyorsan be is olvasom őket. Azt írja Péter, régen az volt a kérdés, hogy ki vesz fel. Ma szerintem inkább az, hogy kit mer az ember felvenni. Én sofőrként néha felveszek stoppolót, de csak nappal, és ha egyedül vagyok az autóban. Azt írja Tamás, nekem a stoppolás nem a pénztelenségről szól, hanem a szabadságról. Nem tudod pontosan, mikor érsz oda, ki vesz fel, milyen történetet hallasz, van benne valami nagyon romantikus is, hát így is lehet fordítani. Én ezért egy picit bevallom őszintén, valahogy így félelemmel gondolok erre. Jó, ez nem is biztos, hogy a megfelelő szó erre, de mondjuk úgy, hogy van bennem azért egy 3 lépés távolság, mondjuk, hogyha stoppolásról van szó. Önök hogy vannak ezzel? A legtöbben egyébként azt írták, hogy hasonlóan gondolkodnak, valahogy most már nem olyan stoppolni, mint a 90-es években. Na, jöhetnek még a tapasztalatok a folytatásban a 0620 55 55 155-re, mellé pedig Madonna és a Vogue. Szerintem ez az egyik legjobb dal az énekesnőnek, bocsánat, a pop királynőjének.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Egy izgalmas programra várják önöket, méghozzá augusztus 12-én napfogyatkozás és Perszéda hullócsillagok rendezvényre. Aki az éjszakai Perszéda meteorok hullócsillagok megfigyelésére érkezik a programra, kispárnát, pokrócot, polifomot mindenképpen vigyen magával, mert hogy a meteorokat, hullócsillagokat, tűzgömböket legkényelmesebb fekvő pozícióból megfigyelni. A program egyébként 18 órától kezdődik, a nap felszínének megfigyelésével, biztonságosan naptávcsövekkel és napszűrőkkel ellátott távcsövekkel. Aztán 19.24-től 8 óra 8 percig a részleges napfogyatkozás megfigyelése napszűrőkkel ellátott távcsövekkel és napfogyatkozás nézőszemüvegekkel lesz. Aztán 8 óra után lesz egy kis szaktanácsadás, és 9:30-tól pedig távcsöves csillagászati bemutató lesz, illetve a Perszéda hullócsillagok megfigyelése, csillagképek ismertetése és mindenféle érdekesség. A rendezvényre kizárólag derült idő esetén kerül sor, ez nagyon-nagyon fontos, illetve az is, hogy ingyenes és nem szükséges előre regisztrálni. A helyszín pedig nem más, mint a Zala Center parkolója melletti füves területe lesz. Várnak mindenkit tehát augusztus 12-én szerdán, már 18 órától. Részleges napfogyatkozás és persze idák nézésre. Jó szórakozást hozzá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.

88.9 Best FM, a legjobb zenék. A Faithless dala maradt már a hátra, amivel elbúcsúzom, már önöktől érkezik az Insomnia. Aztán 6 órakor jönnek a friss hírek, aztán pedig beindul a Night Shift, méghozzá White Boy-jal. 19 óra után, mivel kedd van, hangya fog csatlakozni hozzá, úgyhogy jó kis funky estét kívánok mindenkinek. Holnap délben találkozunk, Majoros Rita vagyok, viszhal!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A könnyű zenei fesztiválok a legnépszerűbbek. Esőre holnap sincs sok esély. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájk jogát, a tantestületeknek pedig nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint egyébként az iskolai igazgatók nagyobb önállóságot kapnak. Évente 1-2 alkalommal fesztiválozik a magyarok fele, derül ki egy friss online kutatásból. A Csodás Magyarország felmérése szerint a válaszadók 2/3 több órát is utazik belföldön egy jó programért. A könnyű zenei fesztiválok a legnépszerűbbek, a megkérdezettek 1/5 ezeket tette első helyre. A gasztrofesztiválokat a válaszadók 15%-a részesíti előnyben. Részleges napfogyatkozás látható holnap este Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, és a napnyugtával ér majd véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel figyeljük. Szabad szemmel nézni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
2: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet. Nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
1: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A felhők elkerülnek minket, napos és száraz időre számíthatunk holnap is. A szelet többfelé élénk, esetleg erős lökések kísérhetik. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hivatalosan, majd szerdáról csütörtökre viradó éjszaka lehet a Perseidák meteorrajból a legtöbbet látni. Ez lesz az augusztusi csillagulás, de azért könnyen elképzelhető, hogy már ma este is egyszer-kétszer azért lehet majd kívánni az égre tekintve. És hát akkor, ha már csillagok, mivel mással is kezdenénk a mai nácsiftet, mint a csillagokkal? Jön a Stars és a Simply Red, és mostantól 120 percen keresztül a legjobb funky zenék szólnak mixben. 6-7-ig én White Boy, 7-től DJ Hangya a lemezjátszók mögött.

felkerült 5 újabb mix a Mixcloud oldalamra, mixcloud.com/djwhiteboy. De nem csak engem, hanem az összes Nácsik lemezlovast kivétel nélkül ott találjátok meg, szóval ugyanott kell keresgetni Lauer Christian hétfői Classic House mixeit, Hangya funky setjeit, vagy éppen Slim Fit, hip-hop és R&B egy óra helyt is. Jó, tehát mixcloud.com/djwhiteboy, az én mixeim ott elérhetőek, és minden mix mellett természetesen ott van a tracklista is.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal, a Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0625555155 Viber és SMS számunk, és info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: A Keddi Funky felelős hangja már készenlétben, szóval egy nagyon-nagyon gyors váltást követően ő veszi át az irányítást a lemezjátszók és a keverő fölött, mögött, ahogy tetszik. Egy biztos, még egy órán keresztül funky zenék szólnak majd Mixben. 7 és 8 között is, szóval pár perc, és innen folytatjuk nem sokára. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. Baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
3: Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. Mintegy 570 kilométernyi országos út újul meg idén, derült száraz napok várnak ránk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem voksolt, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot fordítanak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közösségi oldalán jelezte, a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Hangsúlyozta, idén nincs olyan megye, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson. A legtöbb helyen nem csak aszfaltoznak, hanem a pályaszerkezetet is megerősítik. Szlovákiában már megkezdődött a gólyák vándorlása. A madarak a szokásosnál korábban indultak el délre az afrikai telelőhelyekre. Szakértők szerint ennek oka leginkább a szárazság és az azzal összefüggő táplálékhiány. Az első gólyák viszonylag nagy csoportokban már előző hétvégén útra keltek, és helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is követték őket. Harry Potter rajongók miatt változtattak egy tenger alatti vezeték nyomvonalán. A villamos energiakábel Nagy-Britannia és Írország között szállítana majd áramot. Walesben viszont ott ért volna partot, ahol a regényből készült egyik filmben eltemetik Dobbit a házi manót. A helyszín a bemutató óta zarándok helyé vált, most pedig rajongók tömege kezdte félteni a kitalált emlékhelyet, az érintett cég végül kidolgozott egy alternatív nyomvonalat. Úgy tűnik azonban, hogy ez sem tökéletes, a területen ugyanis valódi bronzkori temetkezési maradványok találhatók, írta a Telex. Alig lesz felhő az égen a következő napokban, holnap is derült, napos, száraz időre van kilátás. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Hajnalban 8 és 19, délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hát még úgy durván 3 hét van hátra nyári szünetből. Él még nálatok mindenki?
3: A főzőlapon való sétálgatásból?
2: Micsoda?
3: Hát olyan forró az
2: aszfalt. Ja, igen. Figyelj, sose gondoltam volna, ami szegény drága előző kutyánk, a Tyson, egyszer voltunk itt, vagy nem egyszer voltunk itt, mi ugye éltünk itt fél évet Sevillában. Ott volt olyan, hogy a csórikám, hogy nem tudott rálépni az aszfaltra, tehát egy spánielt ott hónunk alatt kellett vinni, mert hogy nem, szegény, nem? És sose gondoltam, hogy ezt majd egyszer itthon, és hát most ugyanitt vagyunk.
3: Igen. De hát te, mint karatéka, te tudod a megkeményedett
2: tabbőrrel. A tabbőr, igen.
3: Az nagyon, nagyon jó dolgokat.
2: De hát minek én is, ott van 700 méterre a Duna. Hát ott ezért áztatom a kis bügykeimet. Hát a franc menjen rá a forró aszfaltra. Na minden, viszont a hangulat az forró lesz a következő órában is. Funky még 60 percen át, köszönhetően DJ Hangyának.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Nem tudom, hogy terveztél Earth, Wind & Fire-t játszani a mai 60 percben, de el fogom felejteni, úgyhogy inkább megkérdezem most.
2: Nem, az utóbbi időben nem kellett Earth, Wind & Fire-t játszanom, mert már hazajárnak ide koncertet adni.
1: Na pont ez lett volna a kérdésem, hogy ez most az igazi Earth, Wind & Fire, vagy?
2: Nem.
1: Mert ugye most már az összes ilyen Bonnie-en meg izé,
2: azt szokott tenni,
1: hogy az egyetlen tag az ödből, és akkor ő vagy megszerezte a jogokat, vagy zárójelbe valahogy máshogy.

0: jó volt a hangulat, stb. Csak hogy te érted még, mint a Funky Wikipedia, te csak tudod, hogy akkor ez most hány ötöd részben volt.
1: Hát azt nem tudom, attól függ, hányan állnak a színpadra.
0: Nem is hány ötöd részben, hanyad részben volt ez igazi Earth, Wind & Fire, igen.
1: De például ebben a mixben ugye szerepel az Emotions,
0: igen.
1: Ugye a Best of My Love, na az Emotions ugye a háromtagú hölgybanda, ők például az Earth, Wind & Fire-nak voltak a háttérvokalistái.
0: De ők nem voltak most.
1: Hát ők nem voltak, ők nem voltak itt a Jazz Picnic-en, úgyhogy.
0: Jó, te igen, nem voltál, nem?
1: Nem.
0: Tessen. Jó.
1: Nem. Én maga vagyok a piknik, úgyhogy várom szeretettel a szórakozni vágyókat.
0: Mondd a címet 17. kerület.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Mivel, hogy neked még nem volt ugye nyaralás, tehát bőven ráértél ugye, hát új mixeket.
2: Szabadságon voltam, de nyaralni nem.
1: Nyaralni még, de jó nyomod. De biztos tele voltál idővel, és hát raktál fel egy-két
2: remixet,
1: ugye?
2: Persze, igen.
1: Ahova is?
2: A www.mixcloud.com/hangya.
1: Ömlenek az emberekre a hangya mixek onnan.
2: De folyamatosan jönnek az új feliratkozók, úgyhogy kapom az értesítéseket.
1: Legalább a feliratkozók újak.

0: Bocsi, hagyja!
1: Annyi mindenről beszéltünk adáson kívül, hogy gyakorlatilag nem is tudtunk volna zenélni, ez mind adás alatt beszéljük meg.
2: Jövő hétre ezt jegyezzük
1: meg. De hogy jegyezzük meg, gyere vissza pénteken.
2: Most pénteken?
1: Gyere vissza pénteken.
2: Egye kukac, egye hangja.
1: Mert aztán utána meg úgyis mész izé nyaralni, ugye?
2: Ja, nyargalok nyaralni.
1: Úgyhogy jól van, jaj, de hiányoztak ezek a jó kis szó. Ja nem, nem hiányoztak. Jó van, hangja, akkor pénteken gyere, és akkor beszélünk egy csomó mindenről.
2: Sziasztok.
1: Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megválasztották az új köztársasági elnököt. Vasárnapig látható a Vazarelli kiállítás a Szép Művészetiben. Holnap is felhőtlen napos időnk lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem voksolt, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Nagyon várják a véradókat az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Az ünnepet megelőző rövid munkahét befolyásolja a véradások számát, pedig vérkészítményekre ugyanúgy szükség lesz, mint máskor, az ellátásra fel kell készülni. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt ezért azt kéri, hogy aki vért adna, azt a hosszú hétvége előtt vagy egyből utána tegye. A pontos helyszíneket megtalálják a két szervezet weboldalain. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa.
2: A magas hőmérséklet fokozott stressz választ vált ki a szervezetünkből. Az egyik stresszhormon, a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a petaérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklust eredményezhet. Ezáltal a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal lelöködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsöket eredményezhet.
1: Vasárnap zár a Vazarelli kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. A világhírű művész Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulójára életre hívott tárlatot már több mint 50 000-en látták. A kiállításon 140 műalkotással, dokumentumokkal, eddig nem ismert fotókkal és filmekkel várják a közönséget. A felhők elkerülnek minket, napos és száraz időre számíthatunk holnap is. A szelet többfelé élénk, esetleg erős lökések kísérhetik. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 73-ban ezen a napon egy bronxi DJ Cool Herc instrumentális lemezeket mixelt egymás után, amire az egyik barátja pedig rászöveget. Nagyon sokan ezt a napot tartják a hip-hop születésének. Úgyhogy ennek örömére mi is jó pár hip-hop zenét hozunk a következő órában 8 és 9 óra között, de majd csak Mark Anthony után.
3: Ez a Night Shift a Best

Beszélem a legjobb zenék, egy kis logopédiai gyakorlat következik. S és S betűkre fogunk koncentrálni a következő percekben. Sonic Sky, Szakács Gergő, illetve Salted Peppa, Let's Talk About Sex. Look.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Változik a köznevelési törvény. Részleges napfogyatkozást láthatunk holnap este. Esőre a napokban nincs sok esély. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájk jogát, a tantestületeknek pedig nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint egyébként az iskolai igazgatók nagyobb önállóságot kapnak. Részleges napfogyatkozás látható holnap este Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, és a napnyugtával ér majd véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel figyeljük. Szabad szemmel nézni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
2: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb. Szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
1: Káoszt okoz az Etna Szicíliában. A vulkán a múlt heti kitörés után ismét hamut szór. Emiatt a kataniai reptéren eddig is csak kevés repülő tudott fel, illetve leszállni, a légiforgalmat pedig most teljesen felfüggesztették holnap délelőttig. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni, turisták ezrei rekedtek a szigeten. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Alig lesz felhő az égen a következő napokban, holnap is derült, napos, száraz időre van kilátás. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Hajnalban 8 és 19, délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Amikor kiderült, hogy idén mégis lesz sziget, a szervezők egyfajta nosztalgia napot ígértek a nulladik napra, és ezt be is tartották, hiszen itt volt a Faithless, itt volt a Morcsiba, én azért még számítottam volna egy Molokóra is. Jó, tudom, ők már hivatalosan nem léteznek, de azért jó lett volna. Nálunk viszont jön majd a Molokó a Time Is Now-val a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Holnap egy picikét hidegebb lesz, hát fura ezt úgy mondani, hogy még holnap is azért 30 fok fölött marad a nappali hőmérséklet, szóval esik pár fokot a nappali maximum, meg lesz egy picike szél is, meg egy kis hideg front is, de cserébe se csapadék, se felhő nem lesz az égen, szóval továbbra is marad az igazi nyári kánikula. Köszönöm szépen mindenhol.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Best FM, a legjobb zenék ugyan már csak három tagú a Pussycat Dolls, de a legnagyobb sztár Nicole Scherzinger még mindig ott van a csapatban. Ugye ezért is fura, hogy Amerikában nem nagyon kapkodták el a jegyeket, úgyhogy az amerikai turné egy részét le is mondták, viszont Európába érkeznek szeptember 9-től. The Pussycat Dolls, Buttons, ezért itt a Best FM.

Blast FM, a legjobb zenék, a Sudden Papa is a maga módján megpróbálta felhívni a figyelmet a hívfertőzés veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Például úgy, hogy ennek a dalnak csináltak egy alternatív verzióját, Let's Talk About AIDS címmel. Most az eredeti jön a Let's Talk About Sex a Sudden Papától. Come on,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Augusztus 19-én lép hivatalba az új államfő. A szokásosnál korábban indultak útnak a szlovákiai vándormadarak. Derült száraz napok várnak ránk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem voksolt, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot fordítanak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán jelezte, a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Hangsúlyozta, idén nincs olyan megye, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson. A legtöbb helyen nem csak aszfaltoznak, hanem a pályaszerkezetet is megerősítik. Bizonyos ügyeket még lehet intézni a régi típusú személyivel év végéig. A könyvformátumú igazolványok augusztus 3-ától már nem lennének érvényesek, mert nem felelnek meg az uniós szabályoknak. Az országgyűlés döntése szerint viszont idén még átvehetik velük egyebek mellett a nyugdíjakat, nyugellátásokat, igénybe vehetik az egészségügyi szolgáltatásokat, érvényesíthetik a közszolgáltatási utazási kedvezményt, vagy használhatják anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta egyébként több mint 100 000-en cserélték le a könyvecskét, jelenleg még 7 000 embernél maradt ilyen személyi igazolvány. Szlovákiában már megkezdődött a gólyák vándorlása. A madarak a szokásosnál korábban indultak el délre az afrikai telelőhelyekre. Szakértők szerint ennek oka leginkább a szárazság és az azzal összefüggő táplálékhiány. Az első gólyák viszonylag nagy csoportokban már előző hétvégén útra keltek, és helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is követték őket. A felhők elkerülnek minket, napos és száraz időre számíthatunk holnap is. A szelet többfelé élénk, esetleg erős lökések kísérhetik. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Nem értem, mi ez a pessimista hozzáállás a szuperhíró részéről az utolsó boldog nyár. Hát van még belőle durván 3 hetünk, az alatt még történhetnek jó dolgok. Sokkal pozitívabb az Oliver from Earth, akik azt éneklik, hogy a világ az enyém. Simán elhiszem nekik, de a következő 3 perc nem az övék lesz, hanem a Buddy Rockers-é. Ők jönnek itt a Best-en.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, a most érkező dal videóklipje évekkel megelőzte a saját korát. Akkor még jót nevettünk azon, hogy egyetlen gomnyomásra egy nyilvános férfi WC diszkóvá változik, manapság pedig már liftben, kilátóban, de még zöldséges bódéban is szoktak bulikat tartani. George Michael jön az Outside, előtt a Best FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Közel 2 óra, 32 dal, nyilván nem teljes hosszúságában, és brutális látványvilág, ezt kínálja jelenleg Kanye West világkörüli turnéja, ahol persze nem csak a saját dalok csendülnek fel, de azok a dalok is, ahol csak külső részvevőként vett részt, mint például ez. Ezt elérkezik, és az American Boy-jal.
1: Ez a Night Shift a Best

Mustafa, a legjobb zenék a Spice Girls rajongóknak az utolsó reménysugár. A Spice Girls dokumentum sorozat volt a Netflixen, de most Mel B azt mondta, hogy abból se lesz semmi. Jön Jerry Halliwell és a Lukat még.

Rockfest FM a legjobb zenék, már mindenki által ismert történet az, hogy Justin Timberlake első szólóalbumára Justified-ra íródott dalok nagy részét eredetileg Michael Jacksonnak szánták. És a mi lett volna, ha kérdésre, például mi lett volna, ha Michael Jackson énekli a Señoritát, talán így jobban össze tudjuk rakni a fejünkben a választ, így, hogy az előző percekben hallható volt Michael Jackson, most pedig jön Justin Timberlake a Señoritával itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Holnap érkeznek a pop és rádiós slágerek. A Nácsik első 120 percében DJ FND csatlakozik majd hozzám. És aztán 8-tól pedig csak úgy szépen egymás után a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb zenei és előadói egészen éjfélig. A mai pedig ennyi volt. Zárom a kedved, zárom a Night Shift-et. Jön PM Dawn, a Set Adrift on Memory Bliss-el, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.